0: epizódban 192-140 is volt már. És az 22 órától 4 óráig, vagy nem 4 óráig.
1: Som, hát, meseszerű, sokkal szebb, mint amilyenek el tudtam képzelni, vagy ahogy tényleg láttam, vagy bárhol.